0: Radio Morin. Die Nachrichten in Deutsch und Ungarisch.
1: Aus dem Studio begrüßt Joschko Vlasic. Pozdravljam vas. Theater im Zirkus zählt. Neues Kulturfestival. Am Samstag, dem 5. September 2026, findet auf dem Gelände der Kulturinitiative Zirkusglück in Nebersdorf erstmals ein Festival für Kultur, Literatur und Theater statt. KünstlerInnen aus etablierten Theaterhäusern und der freien Szene bespielen ungewöhnliche Bühnen im Zirkusplatz Ambiente. Das große Zirkuszelt wird zum Theaterraum, die Karawanbühne zum Schauplatz für Literatur und Musik, die Festivalwiese zum Ort für Improvisation, Workshops und Begegnungen. Für das Konzept ist Regisseurin und Produzentin Olivia Rosenberger verantwortlich. Eisenstadt. ÖV-Nutzung im Vormarsch. Der Autoverkehr in Eisenstadt geht zurück und die Nutzung des öffentlichen Verkehrs nimmt deutlich zu. Das ist das Resultat einer Untersuchung der Universität für Bodenkultur in Wien. Im Vergleich zu einer ähnlichen Befragung im Jahr 2013 hat der Pkw-Anteil am Verkehr von 57% auf 50% abgenommen. Zurückzuführen sei dies auf die Verbesserung der Radinfrastruktur und auf die Einführung der Stadtbusse, so Julia Stark von der BOKU Wien. Die Benutzung des öffentlichen Verkehrs habe sich im Zeitraum von 12 Jahren um das 8-fache erhöht, zeigt sich auch Bürgermeister Thomas Steiner begeistert.
2: AK betegen is munkában. A munkavállalói kamara, azaz az Arbeiterkammer szerint tavaly Burgenlandban a munkavállalók több mint kétharmada betegen is bement dolgozni. A home office megjelenésével ez a tendencia tovább erősödött, az AK szerint új rekordról van szó. A megkérdezettek 63%-a azt mondta, hogy a kollégái iránt érzett szolidaritás és kötelességtudat miatt ment betegen is dolgozni. 20%-uk az elmaradt munka pótlása miatt, 15%-uk pedig attól való félelemben dolgozott betegen, hogy elveszítheti az állását. A kamara tanulmánya szerint ez a tendencia a nőknél még erőteljesebben jelentkezik, mint a férfiaknál. A jelenség következményei között szerepel a munkavégzés során elkövetett hibák gyakoribbá válása, szélsőséges esetben pedig akár kiégés is. Újjáépül a soproni Hubertus kilátó. A Sopront Kelénpatakkal összekötő kerékpárút mellett 2004 óta állt jelen formájában a Hubertus kilátó. Már az 1900-as évek elején állt itt épület, ami többször megsemmisült, most viszont a több mint 20 éve épült kilátót is elbontották leromlott állapota miatt. Ugyanakkor hamarosan kezdődik egy vadonatúj, magasabb, modernebb faszszerkezetű kilátó építése. 2026. október 23-án az 56-os magyarországi forradalom és szabadságharc 70. évfordulóján adják át, emléket állítva a Soproni Egyetem Kanadába menekült diákjainak és tanárainak. Érdekesség, hogy Vancouverben ezzel egy időben egy pontosan ugyanilyen kilátót építenek fel.
0: Rádió Mora, das Musikfrühstück.

0: Rádió Mora, a sokszínűség nálunk hallható.
1: Bei uns spielt Vielfalt.
2: Rádió Mora.
3: This is going out.

0: Radio Mora. Die Nachrichten in Deutsch und Ungarisch.
1: Aus dem Studio begrüßt Joschko Vlasic. Pozdravljam vas. Theater im Zirkus zählt. Neues Kulturfestival. Am Samstag, dem 5. September 2026, findet auf dem Gelände der Kulturinitiative Zirkusglück in Nebersdorf erstmals ein Festival für Kultur, Literatur und Theater statt. KünstlerInnen aus etablierten Theaterhäusern und der freien Szene bespielen ungewöhnliche Bühnen im Zirkusplatz Ambiente. Das große Zirkuszelt wird zum Theaterraum, die Karawanbühne zum Schauplatz für Literatur und Musik, die Festivalwiese zum Ort für Improvisation, Workshops und Begegnungen. Für das Konzept ist Regisseurin und Produzentin Olivia Rosenberger verantwortlich. Eisenstadt. ÖV-Nutzung im Vormarsch. Der Autoverkehr in Eisenstadt geht zurück und die Nutzung des öffentlichen Verkehrs nimmt deutlich zu. Das ist das Resultat einer Untersuchung der Universität für Bodenkultur in Wien. Im Vergleich zu einer ähnlichen Befragung im Jahr 2013 hat der PKW-Anteil am Verkehr von 57% auf 50% abgenommen. Zurückzuführen sei dies auf die Verbesserung der Radinfrastruktur und auf die Einführung der Stadtbusse, so Julia Stark von der BOKU Wien. Die Benutzung des öffentlichen Verkehrs habe sich im Zeitraum von 12 Jahren um das 8-fache erhöht, zeigt sich auch Bürgermeister Thomas Steiner begeistert.
2: AK betegen is munkában. A munkavállalói kamara, azaz az Arbeiterkammer szerint tavaly Burgenlandban a munkavállalók több mint kétharmada betegen is bement dolgozni. A home office megjelenésével ez a tendencia tovább erősödött, az AK szerint új rekordról van szó. A megkérdezettek 63%-a azt mondta, hogy a kollégáik iránt érzett szolidaritás és kötelességtudat miatt ment betegen is dolgozni. 20%-uk az elmaradt munka pótlása miatt, 15%-uk pedig attól való félelemben dolgozott betegen, hogy elveszítheti az állását. A kamara tanulmánya szerint ez a tendencia a nőknél még erőteljesebben jelentkezik, mint a férfiaknál. A jelenség következményei között szerepel a munkavégzés során elkövetett hibák gyakoribbá válása, szélsőséges esetben pedig akár kiégés is. Újjáépül a soproni Hubertus kilátó. A Sopront Kelénpatakkal összekötő kerékpárút mellett 2004 óta állt jelen formájában a Hubertus kilátó. Már az 1900-as évek elején állt itt épület, ami többször megsemmisült, most viszont a több mint 20 éve épült kilátót is elbontották leromlott állapota miatt. Ugyanakkor hamarosan kezdődik egy vadonatúj, magasabb, modernebb faszszerkezetű kilátó építése. 2026. október 23-án az 56-os magyarországi forradalom és szabadságharc 70. évfordulóján adják át, emléket állítva a Soproni Egyetem Kanadába menekült diákjainak és tanárainak. Érdekesség, hogy Vancouverben ezzel egy időben egy pontosan ugyanilyen kilátót építenek fel.
0: Rádió Mora, das Musikfrühstück.

0: Zenés reggeli ébresztő a Rádió Morán.
1: Aufstehen leicht gemacht.
2: Rádió Morán, na rá, mi jutri.

0: Radio Morin. Die Nachrichten in Deutsch und Ungarisch.
1: Aus dem Studio begrüßt Sie Joschko Vlasic. Pozdravljam vas. Theater im Zirkus zählt. Neues Kulturfestival. Am Samstag, dem 5. September 2026, findet auf dem Gelände der Kulturinitiative Zirkusglück in Nebersdorf erstmals ein Festival für Kultur, Literatur und Theater statt. KünstlerInnen aus etablierten Theaterhäusern und der freien Szene bespielen ungewöhnliche Bühnen im Zirkusplatz Ambiente. Das große Zirkuszelt wird zum Theaterraum, die Karawanbühne zum Schauplatz für Literatur und Musik, die Festivalwiese zum Ort für Improvisation, Workshops und Begegnungen. Für das Konzept ist Regisseurin und Produzentin Olivia Rosenberger verantwortlich. Eisenstadt. ÖV-Nutzung im Vormarsch. Der Autoverkehr in Eisenstadt geht zurück und die Nutzung des öffentlichen Verkehrs nimmt deutlich zu. Das ist das Resultat einer Untersuchung der Universität für Bodenkultur in Wien. Im Vergleich zu einer ähnlichen Befragung im Jahr 2013 hat der Pkw-Anteil am Verkehr von 57% auf 50% abgenommen. Zurückzuführen sei dies auf die Verbesserung der Radinfrastruktur und auf die Einführung der Stadtbusse, so Julia Stark von der BOKU Wien. Die Benutzung des öffentlichen Verkehrs habe sich im Zeitraum von 12 Jahren um das 8-fache erhöht, zeigt sich auch Bürgermeister Thomas Steiner begeistert.
2: AK betegen is munkában. A munkavállalói kamara, azaz az Arbeiterkammer szerint tavaly Burgenlandban a munkavállalók több mint kétharmada betegen is bement dolgozni. A home office megjelenésével ez a tendencia tovább erősödött, az AK szerint új rekordról van szó. A megkérdezettek 63%-a azt mondta, hogy a kollégáik iránt érzett szolidaritás és kötelességtudat miatt ment betegen is dolgozni. 20%-uk az elmaradt munka pótlása miatt, 15%-uk pedig attól való félelemben dolgozott betegen, hogy elveszítheti az állását. A kamara tanulmánya szerint ez a tendencia a nőknél még erőteljesebben jelentkezik, mint a férfiaknál. A jelenség következményei között szerepel a munkavégzés során elkövetett hibák gyakoribbá válása, szélsőséges esetben pedig akár kiégés is. Újjáépül a soproni Hubertus kilátó. A Sopront Kelénpatakkal összekötő kerékpárút mellett 2004 óta állt jelen formájában a Hubertus kilátó. Már az 1900-as évek elején állt itt épület, ami többször megsemmisült, most viszont a több mint 20 éve épült kilátót is elbontották leromlott állapota miatt. Ugyanakkor hamarosan kezdődik egy vadonatúj, magasabb, modernebb faszszerkezetű kilátó építése. 2026. október 23-án az 56-os magyarországi forradalom és szabadságharc 70. évfordulóján adják át, emléket állítva a Soproni Egyetem Kanadába menekült diákjainak és tanárainak. Érdekesség, hogy Vancouverben ezzel egy időben egy pontosan ugyanilyen kilátót építenek fel.
0: Rádió Móra, das Musikfrühstück.

0: gelati. Gelati.
1: Radio Morin. Die Nachrichten in Deutsch und Ungarisch.
2: Aus dem Studio begrüßt Sie Joschko Vlasic. Pozdravljam vas. Theater im Zirkus zählt. Neues Kulturfestival. Am Samstag, dem 5. September 2026, findet auf dem Gelände der Kulturinitiative Zirkusglück in Nebersdorf erstmals ein Festival für Kultur, Literatur und Theater statt. KünstlerInnen aus etablierten Theaterhäusern und der freien Szene bespielen ungewöhnliche Bühnen im Zirkusplatz Ambiente. Das große Zirkuszelt wird zum Theaterraum, die Karawanbühne zum Schauplatz für Literatur und Musik, die Festivalwiese zum Ort für Improvisation, Workshops und Begegnungen. Für das Konzept ist Regisseurin und Produzentin Olivia Rosenberger verantwortlich. Eisenstadt. ÖV-Nutzung im Vormarsch. Der Autoverkehr in Eisenstadt geht zurück und die Nutzung des öffentlichen Verkehrs nimmt deutlich zu. Das ist das Resultat einer Untersuchung der Universität für Bodenkultur in Wien. Im Vergleich zu einer ähnlichen Befragung im Jahr 2013 hat der PKW-Anteil am Verkehr von 57% auf 50% abgenommen. Zurückzuführen sei dies auf die Verbesserung der Radinfrastruktur und auf die Einführung der Stadtbusse, so Julia Stark von der BOKU Wien. Die Benutzung des öffentlichen Verkehrs habe sich im Zeitraum von 12 Jahren um das 8-fache erhöht, zeigt sich auch Bürgermeister Thomas Steiner begeistert.
3: AK betegen is munkában. A munkavállalói kamara, azaz az Arbeiterkammer szerint tavaly Burgenlandban a munkavállalók több mint kétharmada betegen is bement dolgozni. A home office megjelenésével ez a tendencia tovább erősödött, az AK szerint új rekordról van szó. A megkérdezettek 63%-a azt mondta, hogy a kollégáik iránt érzett szolidaritás és kötelességtudat miatt ment betegen is dolgozni. 20%-uk az elmaradt munka pótlása miatt, 15%-uk pedig attól való félelemben dolgozott betegen, hogy elveszítheti az állását. A kamara tanulmánya szerint ez a tendencia a nőknél még erőteljesebben jelentkezik, mint a férfiaknál. A jelenség következményei között szerepel a munkavégzés során elkövetett hibák gyakoribbá válása, szélsőséges esetben pedig akár kiégés is. Újjáépül a soproni Hubertus kilátó. A Sopront Kelénpatakkal összekötő kerékpárút mellett 2004 óta állt jelen formájában a Hubertus kilátó. Már az 1900-as évek elején állt itt épület, ami többször megsemmisült, most viszont a több mint 20 éve épült kilátót is elbontották leromlott állapota miatt. Ugyanakkor hamarosan kezdődik egy vadonatúj, magasabb, modernebb faszszerkezetű kilátó építése. 2026. október 23-án az 56-os magyarországi forradalom és szabadságharc 70. évfordulóján adják át, emléket állítva a Soproni Egyetem Kanadába menekült diákjainak és tanárainak. Érdekesség, hogy Vancouverben ezzel egy időben egy pontosan ugyanilyen kilátót építenek fel.
1: Radio Mora, das Wetter von Gius 4 Austria.
4: Mit 29 bis 33 Grad wird es heute wieder hochsommerlich heiß. Sunčanih razdoblja bit će dosta, samo povremeno prolaze gušći oblaci. Durch den Sahara-Staub kann die Sicht allerdings etwas diesig wirken. Osjet noće ojačati jugoistočni do južni vjetar, posebno na sjeveru i u srednjem gradišću. Am Abend und in der Nacht kommt dann etwas kräftiger West- bis Nordwestwind auf. Ponegdje su mogući kratki pljuskovi ili grmljavina, ali većinom ostaje suho. Dnevne temperature će se kretati između 29 i 33 stupnjeva.
1: Memo, das mehrsprachige Morgenmagazin.

Egy hétvégén keresztül minden a vörösborról szól Sopronnyéken. A Red Summer Wine Fesztiválra közelről és távolról érkeztek vendégek, akik megkóstolhatták a térség legjobb borait, és betekinthettek a boros pincék világába is. Nach dem erfolgreichen Red Summer Wine Festival wird es in Neckenmarkt heuer noch zwei Wein- und Genuss-Events geben. Am 10. und 11. Oktober zeigt die Fahnenschwinger Blaskapelle unter dem Motto Sturm und Klang wieder, was sie drauf hat. Am Wochenende nach Martini stehen dann genussvolle Wein- und Kulinarikveranstaltungen. Das auf dem Programm.

0: Indul a Daráló, a térség kedvenc hétvégeindító műsora. DJ Lacival.
1: Péntek este 8 óra van, indul a Daráló, itt a Rádió Morán, a jövő slágereivel, a legjobb EDM zenékkel és legtrendibb magyar dalokkal. Sziasztok, én Kessler, azaz DJ Laci vagyok, a házigazda, és most a 2026-os nyár legnagyobb slágereit hozom nektek egész este. E-mail címük a daraló@radio.at, illetve facebook.com/darálórádió, itt is megtaláltok minket. Mindjárt jön Lábas Viki és a 30-valahány, majd hallhatjátok Alesso In Your Eyes című dalát. Elsőként azonban már itt is van Pink Panthers és Zara Larsson, ez a Stateside a Darálóban.

Hügel legutóbb azzal került célkeresztbe, hogy mesterséges intelligenciát is felhasznál egy dalához. Na jó, ez nem így történt egészen, hanem valaki megalkotott Sunóval egy dalt, ami annyira megtetszett a francia DJ-nek, hogy nulláról újra felépítette az egészet, immáron AI nélkül ultra natív vokáljával. Ez a dal jön most itt a darálóban, ez a Moving to the Sun.

daraló klasszik után jöjjön most egy trending magyar előadó, Mollywood. A bécsi származású fiatalember szókimondó szövegeivel idén robbant be úgy igazán, minden magyarországi kisebb-nagyobb fesztiválon ott van. Zenéjét lehet kedvelni vagy kevésbé kedvelni, az biztos, hogy rengetegen rajonganak érte. Egy daraló kompatibilis dalát hozom el nektek, ez az MVP itt a Rádió Morán.

tudom, hogy csinálja ez David Guetta, de csak idén megjelentetett már 14 dalt, és akkor arról nem is beszéltünk, hogy mennyi remixe meg feat-je van egy-egy évben. Itt a darálóban most Mike Posner dalából hozom az ő verzióját. Ez az I Went Back to Ibiza. I went back.

Kösz, hogy ma is velünk tartotok. Ez 2026 nyarának utolsó darálója itt a Rádió Morán. Én Kessler, azaz DJ Laci vagyok. E-mail címünk daraló@radio.at, de megtaláltok minket Facebookon és Messengeren is. Daráló Radio Show néven értek el minket.

csak most tűnt föl, hogy ebben is David Guetta működött közre. Jennifer Lopez és a Save Me Tonight szólt itt a Daráló Radio Showban, most pedig megyünk tovább mai második Daráló Classic rovatunkkal, az év 2003, az előadó Cream Base One, a dalcím pedig Fiddle 2003.

0: DJ Lacival.
1: És pontosan 9 óra van, kezdődik a Daráló második órája itt a Rádió Morán, a 98.80 és a 92.80. Sziasztok, én Kessler, azaz DJ Laci vagyok, és ebben az órában is hozom nektek a jövő slágereit, a legjobb EDM zenéket és a legtrendibb magyar dalokat. E-mail címünk a jól megszokott daraló@radio.at, de megtartok minket a facebook.com/darálórádión is. A mai műsorban az elmúlt nyár legnagyobb, legtrendibb EDM slágereit hallhatjátok továbbra is. Kezdjük ezt az órát például Fisher és Florence Arban felvételével. Ez a What a Life itt a Darádóban. Kellemes rádióhallgatást kívánok továbbra is.

előttünk álló éjszaka folyamán csak gyengén felhős lesz az ég eleinte, ugyanakkor egyre több felhő jelenik meg az égen. A csapadékhajlam főleg közép- és délburgenlandban növekszik meg valamelyest. A délkeletiről nyugatira forduló szél mérsékelt olykor élénk lesz. Hajnalra 19-21 fok közé hűl a levegő. Holnap szombaton a nap első felében még sok felhő lesz az égen, lokálisan pedig esőre is számítani kell. Később aztán felszakadozik a felhőzet, és változóan felhős, olykor napsütéses idő veszi kezdetét. A gyenge mérsékelt szél nyugat-észak-nyugat felől fúj. A csúcsmérséket 25 és 29 fok között várható. Vasárnap reggeltől estig napsütéses időnk lesz. Pár magassági, valamint gomoly felhő zavarhatja a napsütést, csapadékra ugyanakkor nem kell számítani. A gyenge szél délies irányból fúj. A hajnali 15 és 18 fokos minimum hőmérséklet után a napi csúcs 28-32 fok között alakul.

Eljelkezett az idő, hogy elindítsam az idén nyár utolsó minimixét, melyben ezúttal 5 dalt is hallhattok. Elsőként itt van a The Bowser és a Magnetic, utána pedig jön BB Rexha, valamint a Faithless és a New Religion.

Ez továbbra is a Térség Egyetlen valóban helyi hétvége indító műsora, a Daráló Radio Show, a mikrofonnyal és a keverőpultnál Kessler, azaz DJ Laci. Ma az elmúlt nyár legnagyobb slágereit pörgetem nektek egész este. Íme címünk daraló@radio.at, illetve facebook.com/darálórádió, itt is megtaláltok minket.

0: Eddig tartott a Daráló első két órája, most jön a Daráló DJ Ernest C. vadonatúj mixével. 23 órától a Hard Darálóban ma csak és kizárólag Goa és Psytrance zenék szólnak egy órán keresztül. Éjféltől pedig ismét két régebbi mixemet hallhatjátok csak itt a Rádió Morán. E-mail címünk daralo@radio.at, illetve facebook.com/darálórádió, itt is megtaláltok minket. Én DJ Kessler voltam, találkozunk ősszel, addig is a viszonthallásra. Sziasztok!
1: This one is for the scene.